Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

14. Leópápa az amerikai szabadság érdemérem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt, szervezetbűnözés és klímaváltozás. Zmerili nővér az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Péter fillérek. A pápa a karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. XIV. Leó az amerikai szabadság érdemérem átvételekor. Az emberi méltóság megelőzi minden állam létrejöttét. Az amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának aláírása 250. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetben szólt a filadelfiai Independence Mall téren összegyűltekhez, amely beszéddel átvette a National Constitution Center által adományozott Liberty Medal, azaz szabadság érdemérem kitüntetést. A Nemzeti Alkotmányossági Központ egy non-profit, pártoktól független intézmény Philadelphiában, amely az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának szentelt múzeumként, oktatási központként és vitafórumként működik. Ezt a rangos, évente odaítélt amerikai kitüntetést a philadelphiai National Constitution Center adományozza olyan világvezetőknek és személyiségeknek, akik kiemelkedő vezetői képességről, bátorságról és jövőbe vetett hitről tettek tanúbizonyságot a szabadságjogok kiterjesztéséért folytatott küzdelemben. A korábbi kitüntetettek között van, többek között

0: Nelson Mandela, a Dalai Láma, Jimmy Lai, Václav Havel, Volodymyr Zelenszky és Mihail Gorbacsov. 14. Leó pápa amerikai származására utalva úgy fogalmazott, hogy e nagy nemzet fiaként örömmel csatlakozik azokhoz, akik Isten áldását kérik Amerika jövőjére, hogy a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott magasztos eszmék továbbra is az egység, az igazságosság és a béke útján vezessék az országot. Beszédében Leó pápa felidézte a függetlenségi nyilatkozat jól ismert sorait, amelyek szerint minden ember egyenlőnek teremtetett, és teremtőjétől elidegeníthetetlen jogokat kapott, köztük az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jogot. Rámutatott, hogy bár ezek a gondolatok a felvilágosodás nyelvezetében fogalmazódtak meg, végső alapjuk a bibliai emberképben rejlik. Éppen itt fedezzük fel az emberi méltóság alapját, azt a méltóságot, amely megelőzi bármely állam létrejöttét, és amelynek védelme az állam legfőbb feladata, hangsúlyozta 14. Leó. Ezt követően emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 250 év során emberek milliói tekintettek Amerikára a szabadság földjeként. Az ország egymást követő bevándorló nemzedékek előtt nyitotta meg kapuit, lehetővé téve számukra, hogy gyermekeikkel együtt részt vegyenek a nemzet jövőjének építésében. Ugyanez a szabadság szeretet ösztönözte az Egyesült Államokat arra is, hogy a két világháború idején nagy áldozatok árán a saját határain túl is kiálljon a szabadság ügye mellett. Leó pápa ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az alapítók álma nem valósult meg egyszer s mindenkorra. Az igazságosságot és a szabadságot megtestesítő társadalom felépítése nem volt könnyű, és sok tekintetben ma is folyamatban lévő feladat. Hozzátette, minden nemzedéknek újra magára kell vállalnia ezt a küldetést, szembenézve korának új kihívásaival. Beszédének központi részében 14. Leó az élethez való jogról elmélkedett. Rámutatott, hogy a függetlenségi nyilatkozat elsőként ezt a jogot nevezi meg, hiszen aki életét elveszíti, az szabadságával sem élhet, és a boldogságot sem keresheti. Egy nemzet életereje szorosan összefügg azzal az értékkel, amelyet minden emberi életnek tulajdonít, annak minden formájában és állapotában, elismerve, hogy minden személy méltósága puszta létezéséből fakad, mutatott rá Leó pápa. Az emberi élet belső értéke arra indítja az embert, hogy csodálattal szemléje a teremtő művét, és tisztelettel őrizze ezt a felbecsülhetetlen ajándékot. A pápa hangsúlyozta, hogy ezt a tiszteletet a törvényhozásnak is tükröznie kell. Olyan törvényekre van szükség, amelyek a fogantatás pillanatától a természetes halálig elismerik és oltalmazzák ezt az ajándékot. Hozzátette, egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes támogatni, megvédeni és megbecsülni minden ember életét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét és azokét, akiknek értékét megkérdőjelezik. 14. Leó ezután a szabadság valódi jelentéséről szólt. Rámutatott, hogy azt gyakran pusztán úgy értelmezik, mint annak lehetőségét, hogy az ember azt teheti, amit akar. A hiteles szabadság azonban ennél sokkal mélyebbre vezet. Az igazi szabadság azon a képességünkön alapul, hogy felismerjük az igazságot, és ragaszkodunk a jóhoz, még akkor is, ha ezért nagy áldozatot kell hoznunk. Ez a vágy az igazság és a szabadság után készteti az embereket arra, hogy feltegyék életük legfontosabb kérdéseit. Mi az élet értelme, mi végső célunk, és ki számunkra Isten? Leó pápa kiemelte az Egyesült Államok alkotmányának első alkotmány kiegészítésében biztosított vallásszabadság jelentőségét is. Ez biztosítja minden ember számára, hogy félelem és kényszer nélkül kövesse lelkiismeretét, nyilvánosan megélhesse hitét, és közösségeivel együtt hozzájáruljon a közjó építéséhez. Rámutatott, hogy ennek köszönhetően alakult ki Amerikában a vallások közötti párbeszéd és együttműködés gazdag hagyománya, amely sokat tett a nemzet történelmét meghatározó erkölcsi kérdések közös megvitatásáért. Remélem, hogy ez a hagyomány továbbra is olyan közéleti párbeszédet eredményez majd, amelyet a mértéktartás, a másik véleményének tisztelete és a közös nevező keresése jellemez a béke és a kiengesztelődés szolgálatában, otthon és a nemzetek között egyaránt. Beszéde végén 14. Leó az Egyesült Államok jelmondatára az E pluribus unum, sokból egy feliratra utalt. Emlékeztetett arra, hogy különböző származású, vallású és nyelvű emberek tudtak közös nemzetet építeni, mert ugyanazok az időtálló eszmények kötötték őket össze. Egy nemzet csak akkor virágozhat, ha valóban egységes. Nem múló célok, hanem olyan eszmények kapcsolják össze, amelyek nem halványulnak el az idő múlásával. A pápa azt kívánta, hogy a közös emberi méltóság, az egyenlőség és a függetlenségi nyilatkozatban megfogalmazott jogok a jövőben is az amerikai társadalom egységének és reményének forrásai legyenek. A szabadság érdeméérem átvételekor 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója az alapító eszmények melletti új és ünnepélyes elköteleződés alkalma legyen, hogy Amerika továbbra is a békét, a jólétet, a nagylelkűséget és a nemes lelkűséget szolgáló nemzet maradjon. Végül az országot és annak jövőjét az igazi szabadság és a maradandó béke forrására bízta, majd így fohászkodott. Isten áldja Amerikát!
1: A pápa audiencián fogadta a kolumbiai elnököt. Szervezett bűnözés és klímaváltozás. 14. Leó pápa csütörtökön fogadta a Vatikánban Gustavo Francisco Petro Urrego kolumbiai elnököt. A politikus a Szentszéki államtitkárságon folytatott tárgyalást a dél-amerikai ország és a térség szociálpolitikai helyzetéről, különös tekintettel a konfliktusokra, a nemzetközi szervezett bűnözésre és a klímaváltozásra. A Szentatya július 2-án csütörtökön délelőtt fogadta a vatikáni apostoli palotában Gustavo Francisco Petro Urregót, a kolumbiai köztársaság elnökét. A politikus a pápai audienciát követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, valamint Daniel Pajo atyával, aki az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok multilaterális osztályának helyettes titkára. Az államtitkárságon folytatott CVS megbeszélések során, melyekről a Szentszéki Sajtóközpont közleményben tájékoztatott, a felek megelégedésüknek adtak hangot a Kolumbia és a Szentszék között fennálló jó kapcsolatok miatt, melyeket az egyház és az állam állandó és pozitív együttműködése jellemez, a béke, a kiengesztelődés és a nemzet egységének előmozdítása érdekében. A találkozón áttekintették Kolumbia és a dél-amerikai térség társadalmi és politikai helyzetét, különös tekintettel a konfliktusok, a nemzetközi szervezetbűnözés és a klímaváltozás okozta hatásokra.
0: Smerili nővér az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új prefektusa. Leó pápa új vezetőket nevezett ki az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumba. Alessandra Smerilli nővért prefektusnak, Fabio Baggio bíborost a Laudato Si felsőoktatási központért felelős proprefektusnak, a szlovák József Barlas prelátust pedig titkárnak. A június 30-án bejelentett kinevezések szeptember 1-én lépnek hatályba. Alessandra Smerilli nővér a Don Bosco Szalézi nővérek tagja, 2021 óta a dikasztérium titkáraként szolgált, és mostantól prefektusként vezeti majd a vatikáni szervet. A 79 éves Michael Cerny bíboros utóda lesz, aki 2022 óta volt a dikasztérium prefektusa. A kinevezésekkel teljessé válik az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium új vezetői csapata, amely vatikáni szerv feladata az egyház munkájának elősegítése, az igazságosság és a béke, a migráció, az egészségügy, a jótékonyság, a teremtett világ iránti törődés terén és az emberi méltóság előmozdítása világszerte.
1: Péter fillérek. A pápa karitatív munkáját a világ minden pontjáról támogatják. Közzétették a pápához érkező adományokat gyűjtő alap éves jelentését, amellyel a hívek az egész világról támogatják Péteri küldetését és karitatív kezdeményezéseit. 2025-ben ez az összeg 57,6 millió eurót tett ki. A legadakozóbb országok között találjuk az USA-t, Olaszországot és Brazíliát. Sok projektet finanszíroztak, mint például templomok építését Egyiptomban, valamint egy kolostorét Sri Lankán. A Péter Fillérek Alapítvány 2025-ös jelentése szerint 57,6 millió euró adomány gyűlt össze az egyetemes egyház küldetését és a rászorulók megsegítését célzó számos kezdeményezésre, míg a kiadások összege valamivel több, 59,8 millió euró volt. A különbség a külföldi valuták átváltási költségének ingadozásából fakad. 2025-ben 54,5 millió euró hozzájárulást folyósítottak, amelyből 41,2 millió a Szentszék által vezetett tevékenységek támogatására, a pápa apostoli küldetésének szolgálatára, míg 13,3 milliót a leginkább rászoruló személyek közvetlen megsegítését célzó projektekre fordítottak. A nagyobb bevételek 63,6%-ban az egyházmegyékből érkeznek, ezt követik a magánadományozók, az alapítványok és a szerzetesi intézmények. A Péter Fillérek Alapítványba folynak be azok az adományok, amelyeket a plébániákon gyűjtenek szerte a világon Szent Péter és Pál ünnepén, majd a pápai képviseleteken keresztül továbbítják a Szentszéknek, kivéve az olasz egyházmegyéket, amelyek közvetlenül küldik a persejpénzt. További adományok érkeznek banki átutalással, csekken vagy interneten, hitelkártyával vagy debitkártyával, végül pedig azok a hagyatékok, amelyekről végrendeletben döntenek a Szentszék javára. Az adományok földrajzi megoszlása szerint az Amerikai Egyesült Államokból érkezik 25,1%, aztán Olaszország és Brazília legbőkezőbb. Őket követi Dél-Korea, Németország, Franciaország és Spanyolország. A Péter Fillérek segítenek abban, hogy a pápa anyagi támaszt nyújtson a fejlődő országoknak és a háború sújtotta lakosságnak, valamint különféle módokon támogassa a plébániák, egyházmegyék és szerzetes intézmények evangelizáló jelenlétét, melyek nehéz helyzetben vannak. Három tevékenységi körre bontható a támogatás: az evangelizáló jelenlét kiszélesítése, szociális projektek, valamint az evangelizáló jelenlét támogatása, összesen 13,3 millió euró értékben. Tavaly 252 projektet finanszíroztak, melyek 74 országban valósultak meg, főként Afrikában, Ázsiában és Európában, ahol ösztöndíjakat folyósítottak pápai egyetemekre, papok, szemináristák és szerzetesek részére, akik Afrikából, Latin-Amerikából és Ázsiából származnak. Humanitárius segélyeket nyújtottak továbbá az ukrán lakosság részére. Az evangelizáló jelenlét kiterjesztéséhez hozzátartozik új templomok és más épületek létrehozása, azzal a céllal, hogy előmozdítsák és megerősítsék az újabb helyi egyházakban az evangelizáló jelenlétet. Sri Lankán új kolostort emeltek Mannárban, Egyiptomban plébánia templomot Hagázában, valamint egy lelkipásztori központot Burkina Faso Kája városában. Ami a szociális projekteket illeti, képzési és támogatói programokról van szó, de anyagi segítségről is a helyi közösségek számára. Ilyen jellegű támogatást biztosítottak Gázában. Iskolatermet építettek leányoknak az indiai Dalitban és Ambikapurban, valamint egy középiskolát Dél-Szudánban, Bentiuban. A missziós országok helyi egyházait és a különösen nehéz helyzetben lévőket segítették többek között Myanmarban egy papi otthon létrehozásával Patenben, míg Haitin újjáépítették a Szent Jeromos templom szentélyét, valamint Zambiában a Kabvei Szent Ágoston nagy szemináriumot. A Péter fillérekből támogatják a szentszéki dikasztériumok, intézmények és szervezetek szolgálatát is három területen. A pápa apostoli küldetését, a szolgáltatásokat és az igazgatást, valamint a vagyonkezelést. A szentszéki intézmények bruttó költsége, melyek a pápa misszióját segítik, nem számítva maguknak az intézményeknek a levont bevételét, 2025-ben elérte a 404,5 millió eurót, melyből körülbelül 41,2 milliót, vagyis a 10%-át a Péter fillérek fedezték. Az összegből 148,7 milliót fordítottak a nehéz helyzetben lévő helyi egyházak megsegítésére és bizonyos speciális evangelizációs igényekre.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szombati adásunk tartalmából.

14. Leo július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusa szigetén. A pápa köszöntötte a lampedúzai polgármestert és a helyi közösséget. 14. Leo homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva felebarátunkról. Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére.

0: 14. Leó július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusán. Leó pápa szombat reggel 7 óra 15-kor indult autóval a Vatikánból a Ciampino repülőtérre, ahonnan 7 óra 45-kor indult a dél-olaszországi Lampedusa szigetére, ahová 9 órakor érkezett meg. Leó pápa látogatása visszhangja Ferenc pápa útjának, aki 2013. július 8-án első Rómán kívüli lelkipásztori látogatása alkalmával Lampedusa szigetét kereste fel. Leó pápa a nap során először ellátogatott a lampedusai helyi temetőbe, ahol egy külön területen találhatók azoknak a migránsoknak a sírja, akik életüket vesztették a tengeren az átkelés során. A pápa virággal rótta le kegyeletét a sírok előtt. Ezt követően megállt Európa kapujánál, amely egy művészeti alkotás és a migránsoknak szentelt emlékmű, akik életüket vesztették, miközben az európai kontinens felé hajóztak. A Favaloro mólónál 14. Leó megáldotta a mólót Ferenc pápáról elnevező emléktáblát. Köszöntött néhány migránst, majd délelőtt 10:30-kor szentmisét mutatott be. A portoszálvói szűzanyag egyképe jelen volt a szertartáson. A szentmise végén Leó pápa köszöntötte a hatóságokat, a beteg gyermekeket és az önkénteseket. A látogatás végén 12:30-kor indult vissza Lampedusáról Rómába, ahová 2 óra előtt érkezett meg a Ciampinói repülőtérre. Leó pápa köszöntötte a lampedusai polgármestert és a helyi közösséget. A dél-olasz szigeten július 4-én szombat délelőtt a polgármester és a helyi hatóságok képviselői fogadták az egybegyűltek körében a szentatyát az aréna sportpályán Salinában.
1: Ringrazio il signor sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del comune di Lampedusa e Linosa e ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
0: Leó pápa köszönetet mondott a polgármesternek az üdvözlő szavakért, amelyeket Lampedusa és Linosa önkormányzata nevében mondott el, és megköszönte a fogadtatást. Majd hangsúlyozta. Az a tény, hogy a Favaloro mólót Ferenc pápáról nevezték el, annak a köteléknek a jele, amelyet elődöm teremtett meg a közösségetekkel és migráns testvéreinkkel. A pápa közel állt hozzátok ebben a nagyon nehéz időszakban, és ma azért vagyok itt, hogy elmondjam, a pápa továbbra is elkíséri, támogatja és bátorítja a helyi közösséget. Ezt követően Leó pápa kifejtette. Nem azért jött, hogy beszédeket mondjon, hanem hogy ünnepelje az eukarisztiát, Krisztus közöttünk való jelenlétének legfőbb jelét. Jézus gesztusa, hogy megtöri a kenyeret, hogy önmagát adja, értelmet és erőt ad a mindennapi segítő és osztozó gesztusainknak. Igen, ez egy olyan hely, ahol a gesztusok többet mondanak, mint a szavak.
1: Mai gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore.
0: De a gesztusokhoz, ahhoz, hogy emberségesek legyenek, szívre van szükség. Ezért gyűltünk itt össze, hogy Krisztustól merítsük azt a szeretetet, amelyet csak ő adhat nekünk, hogy a mai és a holnapi világ emberibb legyen mindenki számára, zárta szavait 14. Leó.
2: Leó pápa homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Az irgalmas szamaritánus példabeszédéből kiindulva mondta el gondolatait Leó pápa azon a szentmisén, amelyet Lampedusán, az aréna sportpályán mutatott be szombaton délelőtt. Irgalmasság, együttérzés, befogadás a keresztények hivatása, mellyel a szeretet civilizációját építhetik. Az európai társadalmaknak fel kell vállalniuk a migrációs jelenség megfelelő kezelését. 14. Leó pápa július 4-én szombaton félnapos látogatást tett a szicíliai Lampedusa szigetén, mely Ferenc pápa 2013-as látogatását őrzi. A sziget déli részén található aréna sportpályán bemutatott szentmisén hangsúlyozta.
1: Dio ci ama sempre per primo.
2: Isten mindig elsőként szeret minket. A tenger, a sziget és lakói arcának szépsége az ő ingyenes kezdeményezését tükrözi vissza. A szeretet megelőz minket, körülvesz és egybegyűjt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy meglátogathatlak benneteket, Ferenc pápa nyomdokain, aki 2013. július 8-án Lampedúzára akart először utazni Péter utódaként. Az apostolok beutazták a földközi tenger térségét, és megtapasztalták lakóinak vendégszeretetét, ahol évezredek óta civilizációk keresztezik egymást. Az evangélium ott hangzik fel, ahol a népek találkoznak, ahol a személyeket befogadják, ahol életük történései összefonódnak, a különböző kultúrák párbeszédre lépnek egymással. Elnémul azonban ott, ahol mindenki önálló szigetként él, elkerüli a kontaktust. Az irgalmas szamaritánus története ebben az értelemben tovább folytatódik. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika segített újraolvasni ezt a példabeszédet a minket körülvevő drámai helyzetben. Isten igéje mindig a mának szól, és olyan beszélgetéshez vezet minket, amelyből átalakulva jövünk ki. Hogyan válaszolunk majd annak a szeretetére, aki először szeretett minket? Tette fel a kérdést a pápa. Lampedusa és Linosa szigete ma olyan veszélyes úton található, mint egykor a Jeruzsálemből Jerikóba tartó út volt. Itt nem csak egy, hanem több ezer rabló kezébe esett embert láttak, akiktől mindenüket elvették, véresre verve, félholtan otthagyták őket. Másokat a tenger fogadott be, mert nem sikerült eljutniuk oda, ahova remélték. Az előttünk heverő mindenétől megfosztott ember látványa azonnal a közelségre szólít minket.
1: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
2: Az irgalmas szamaritánus példabeszéde arra tanít, hogy a szeretet mindig szabadságban születik, a szabadság pedig döntéseinkben van. Van, aki úgy dönt, hogy felebarátként viselkedik, van, aki inkább nem hoz döntést. A földközi tengeren meghalt emberek mind a döntések, mind az elmulasztott döntések áldozatai. A közjó iránti közöny és a korrupció származási helyeiken, a világgazdasági rendszer, mely szegénységet és kirekesztést termel, a félelem, ami az előítéletet és a megvetést táplálja, a mások drámáján nyerészkedő bűnözők számításai, a válságkezeléstől a szervezett és közös politika kidolgozásához vezető lassú és nehézkes átmenet. Mindez oda vezet, amit a példabeszédben hallottunk, hogy elmennek mellettük. Ezzel szemben fel kell ismernünk az Istenben való közös eredetünket és végtelen méltóságunkat, a határtalan szeretetre szóló hívást. A vallási hovatartozás soha ne adjon okot hátrányos megkülönböztetésre, mintha a hitnek határai lennének, és nem létezne az üdvösségre szóló egyetemes felhívás. Krisztus ledöntötte az elválasztó falakat. Isten szeretete nem létezhet a felebarát szeretete nélkül, akihez közeledünk. Megállni, meghatódni, lehajolni, sírni más fájdalma előtt, ahogy Jézus tette, azt jelenti, hogy belépünk a szeretetbe, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát. Ezáltal építhetjük a szeretet civilizációját annak lelki, kulturális, jogi, politikai, gazdasági értelmében is. Erről tanúskodnak a lampedúzaiak, de mindenki felelőssége, hogy eldöntse, az erő logikáját táplálja, akár a közönnyel, a cinizmussal, hazugsággal vagy gyűlölettel, vagy a béke logikáját őrzi, az igazsággal, józansággal, közelséggel, gondoskodással. Európának itt a földközi tengeren található csücskéről jobban látszik az a korszakalkotó kihívás, amit a migrációs jelenség állít az európai társadalmak elé, állapította meg 14. Leó pápa.
1: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una pari responsabilità.
2: Ahogy az ökológiai átmenet és a béke előmozdítása terén, Európának ebben is egyedülálló lehetősége van, történelméből és kultúrájából fakadóan, ami egyben felelősséget is jelent. földrajzi helyzete és intézményes beállítottsága miatt képes ebben a térségben szervezetten szembenézni a válsággal, úgy, hogy az első segélynyújtást hosszabb távú stratégiai tervbe illeszti, ami képes befogadni, megvédeni, előmozdítani és integrálni a migránsokat. Ezzel egyidejűleg pedig dolgozik a fejlődésért, hogy senki ne kényszerüljön elvándorolni. Mindezt úgy, hogy őrködik az emberi méltóság tiszteletben tartásán. Ez a közintézmények feladata, de az egész civil társadalom és az egyház feladata is. A Szentatya megismételte azt, amit nemrég Tenerifén mondott a turizmus és a befogadás kultúrája kapcsán, amit a migrációs útvonalak fenyegethetnek. Így közöny vagy ellenállás alakulhat ki a jelenség drámai vonatkozásai miatt. Sokak számára a nyaralás csak kikapcsolódást, könnyedséget, gondtalanságot jelent. Ezért úgy tűnik, hogy egy láthatatlan falat kell húzni a hajótöröttek és a nyaralók tengere közé. A pápa arra szólította a szigetlakókat, hogy bátran merjenek máshogy gondolkodni, és idővel kreatívan elérni, hogy aki pihenni jön Lampedusára, emberségesebbé válhasson az ő tevékeny szeretetüket látva. Ott lehet igazán pihenni, ahol megtaláljuk az élet értelmét. A valódi jólét akkor jön el, ha a gazdaság igazságos és testvéri. Ebben a gazdaságban a teremtett világ iránti gondoskodás és a szociális barátság olyan egységbe forr, amelyet ma az emberiség keres, jelentette ki a pápa. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ezt követve a lampedúzaiak elsőként részesülhetnek belőle, túllépve a megosztottságon és az eltéréseken, amelyeket csak a tevékeny szeretet oldhat föl. A plébánia legyen olyan közösség, ahol az evangélium iskolájában együtt tanulják meg a befogadást, az elkísérést és az integrálást a szeretet közösség jegyében. Az oltár mellett látható Lampedusa patrónája a biztos kikötő szűzanyjának kegyszobra. Szent Ágoston szerette úgy leírni az emberi életet, mint egy viharos tengeren való hajózást, sorsát pedig, mint egy biztos kikötőt. Ne hagyjuk, hogy legyőzzön minket a félelem, hanem tekintsünk lehetőségként és tanúságtételként a hétköznapi fáradozásokra, buzdította Szentatya. Hitüket erősítsék meg a próbatétel és a nagy lelkű elkötelezettség évei. Gondoljanak azokra az időkre, amikor őszinte elszánással ajánlották magukat a szűzanya oltalmába elődeik.
1: Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro e ogni comunità cristiana è chiamata a esserne un riflesso sulla terra.
2: Istenben valamennyien biztos kikötőre találunk, és minden keresztény közösség arra hivatott, hogy ezt tükrözze vissza a földön. Soha ne hiányozzon Lampedusa és Linosa közösségéből a hit, a remény és a szeretet lélegzete, zárta homíliáját Leó pápa, majd a helyiek jellegzetes köszönésével búcsúzott tőlük. Ossá, ami annyit tesz, lelkem, lélegzetem.
0: Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére. Alessandro Damiano érsek és Filippo Mannino polgármester hálájukat fejezték ki 14. Leónak látogatásáért. A főpásztor a pápa utolsó simogatásáról beszélt azok számára, akik a remény útján vesztették életüket. A lampedusai polgármester megerősítette a sziget imázsát, mint a béke világító tornyát a világ számára. A tenger számtalan áldozata családjaik és közösségeik nevében köszönjük. Köszönjük az irgalmasság gesztusát, amelyet eljött megtenni, és az imát, amelyet eljött elmondani. Fordult a pápához Alessandro Damiano Agrigentói érsek a végső áldás előtt, amelyet 14. Leó adott a sportpályán felállított oltárról, ahol szombat délelőtt szentmisét mutatott be Lampedusa híveinek. Ma reggel itt Lampedusán elsősorban azok voltak jelen, akik nem élték túl a tengeri utat, mint például a kis Yusuf, akinek sírja előtt tiszteletét tette a pápa a temetőben. Számukra ez a Mare Nostrum, vagyis a földközi tenger, a kétségbeesés szakadékává és a halál mélységévé vált. Ki tudja, hány ember maradt még a tenger mélyén, azokon kívül, akiket visszaadott, és akik az egyházmegye különböző temetőiben nyugszanak, jegyezte meg az agrigentói érsek. A főpásztor szerint a pápa látogatása kétségtelenül mindegyikük számára azt az utolsó csókot és azt az utolsó simogatást jelentette, amely talán kevésbé keserűvé tette volna a halált, de azokkal együtt, akiknek nem sikerült eljutniuk Lampedusára, azok is várták a pápát, akiknek sikerült elérniük a partot. Számukra az új élet álma, amely a haláltól való meneküléssel kezdődött, folytatódhat. De ez egy olyan álom, amelynek mégis túl nagy ára van, mert azok szegénysége, akiknek a semmiből kell indulniuk, mindig ijesztő. A pápa jelenléte amellett, hogy vigaszt nyújtott és bátorságot ébresztett, Damiano érsek szerint mindegyikük számára békés ölelés volt, amely megkülönböztetés nélkül befogad, és kinyújtott kéz, amely bátorít anélkül, hogy kivételezne. Az érsek köszönetet mondott 14. Leónak azok nevében, akiknek sikerült megérkezniük és próbálnak újrakezdeni, valamint azok nevében, akik távolról félelemmel és aggodalommal követik a nyomdokait. Köszönöm, mondta. Végül emlékeztetve arra, hogy Lampedusa egy furcsa ígéretföldje, mert hiányzik belőle a jövő garantálásához szükséges potenciál és az erőforrások, és általában csak átmeneti állomás, Agrigento érseke hangsúlyozta, hogy Leó pápa látogatása emlékeztetett arra, hogy semmilyen okból ne hárítsuk el ezt a terhet, amely elsősorban megtiszteltetés. Újra ráébresztett minket eredeti hivatásunkra, hogy testvéreink őrzői legyünk. Visszaadta nekünk a vendégszeretett szolgálatát, amelyben találkozhatunk az Úrral, és hagyhatjuk, hogy ő találkozzon velünk.
3: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szentatyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória szombati adásunk tartalmából.

14. Leo július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusa szigetén. A pápa köszöntötte a lampedúzai polgármestert és a helyi közösséget. 14. Leo homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Lampedusa köszönetnyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére,

0: 14. Leó július 4-én félnapos lelkipásztori látogatást tett Lampedusán. Leó pápa szombat reggel 7 óra 15-kor indult autóval a Vatikánból a Ciampino repülőtérre, ahonnan 7 óra 45-kor indult a dél-olaszországi Lampedusa szigetére, ahová 9 órakor érkezett meg. Leó pápa látogatása visszhangja Ferenc pápa útjának, aki 2013. július 8-án első román kívüli lelkipásztori látogatása alkalmával Lampedusa szigetét kereste fel. Leó pápa a nap során először ellátogatott a lampedusai helyi temetőbe, ahol egy külön területen találhatók azoknak a migránsoknak a sírja, akik életüket vesztették a tengeren az átkelés során. A pápa virággal rótta le kegyeletét a sírok előtt. Ezt követően megállt Európa kapujánál, amely egy művészeti alkotás és a migránsoknak szentelt emlékmű, akik életüket vesztették, miközben az európai kontinens felé hajóztak. A Favaloro mólónál 14. Leó megáldotta a mólót Ferenc pápáról elnevező emléktáblát. Köszöntött néhány migránst, majd délelőtt 10:30-kor szentmisét mutatott be. A portoszálvói szűzanyag egyképe jelen volt a szertartáson. A szentmise végén Leó pápa köszöntötte a hatóságokat, a beteg gyermekeket és az önkénteseket. A látogatás végén 12:30-kor indult vissza Lampedusáról Rómába, ahová 2 óra előtt érkezett meg a Ciampinói repülőtérre. Leó pápa köszöntötte a lampedusai polgármestert és a helyi közösséget. A dél-olasz szigeten július 4-én szombat délelőtt a polgármester és a helyi hatóságok képviselői fogadták az egybegyűltek körében a szentatyát az aréna sportpályán Salinában.
1: Ringrazio il signor sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del comune di Lampedusa e Linosa. E ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza.
0: Leó pápa köszönetet mondott a polgármesternek az üdvözlő szavakért, amelyeket Lampedusa és Linosa önkormányzata nevében mondott el, és megköszönte a fogadtatást. Majd hangsúlyozta. Az a tény, hogy a Favaloro mólót Ferenc pápáról nevezték el, annak a köteléknek a jele, amelyet elődöm teremtett meg a közösségetekkel és migráns testvéreinkkel. A pápa közel állt hozzátok ebben a nagyon nehéz időszakban, és ma azért vagyok itt, hogy elmondjam, a pápa továbbra is elkíséri, támogatja és bátorítja a helyi közösséget. Ezt követően Leó pápa kifejtette, nem azért jött, hogy beszédeket mondjon, hanem hogy ünnepelje az eukarisztiát, Krisztus közöttünk való jelenlétének legfőbb jelét. Jézus gesztusa, hogy megtöri a kenyeret, hogy önmagát adja, értelmet és erőt ad a mindennapi segítő és osztozó gesztusainknak. Igen, ez egy olyan hely, ahol a gesztusok többet mondanak, mint a szavak.
1: Mai gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore.
0: De a gesztusokhoz, ahhoz, hogy emberségesek legyenek, szívre van szükség. Ezért gyűltünk itt össze, hogy Krisztustól merítsük azt a szeretetet, amelyet csak ő adhat nekünk, hogy a mai és a holnapi világ emberibb legyen mindenki számára, zárta szavait 14. Leó.
2: Leó pápa homíliája Lampedusa szigetén. Építsük a szeretet civilizációját, gondoskodva fele barátunkról. Az irgalmas szamaritánus példabeszédéből kiindulva mondta el gondolatait Leó pápa azon a szentmisén, amelyet Lampedusán az aréna sportpályán mutatott be szombaton délelőtt. Irgalmasság, együttérzés, befogadás a keresztények hivatása, mellyel a szeretet civilizációját építhetik. Az európai társadalmaknak fel kell vállalniuk a migrációs jelenség megfelelő kezelését. 14. Leó pápa július 4-én szombaton félnapos látogatást tett a szicíliai Lampedusa szigetén, mely Ferenc pápa 2013-as látogatását őrzi. A sziget déli részén található aréna sportpályán bemutatott szentmisén hangsúlyozta.
1: Dio ci ama sempre per primo.
2: Isten mindig elsőként szeret minket. A tenger, a sziget és lakói arcának szépsége az ő ingyenes kezdeményezését tükrözi vissza. A szeretet megelőz minket, körülvesz és egybegyűjt. Hálás vagyok az Úrnak, hogy meglátogathatlak benneteket, Ferenc pápa nyomdokain, aki 2013. július 8-án Lampedúzára akart először utazni Péter utódaként. Az apostolok beutazták a földközi tenger térségét, és megtapasztalták lakóinak vendégszeretetét, ahol évezredek óta civilizációk keresztezik egymást. Az evangélium ott hangzik fel, ahol a népek találkoznak, ahol a személyeket befogadják, ahol életük történései összefonódnak, a különböző kultúrák párbeszédre lépnek egymással. Elnémul azonban ott, ahol mindenki önálló szigetként él, elkerüli a kontaktust. Az irgalmas szamaritánus története ebben az értelemben tovább folytatódik. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika segített újraolvasni ezt a példabeszédet a minket körülvevő drámai helyzetben. Isten igéje mindig a mának szól, és olyan beszélgetéshez vezet minket, amelyből átalakulva jövünk ki. Hogyan válaszolunk majd annak a szeretetére, aki először szeretett minket? Tette fel a kérdést a pápa. Lampedusa és Linosa szigete ma olyan veszélyes úton található, mint egykor a Jeruzsálemből Jerikóba tartó út volt. Itt nem csak egy, hanem több ezer rabló kezébe esett embert láttak, akiktől mindenüket elvették, véresre verve, félholtan otthagyták őket. Másokat a tenger fogadott be, mert nem sikerült eljutniuk oda, ahova remélték. Az előttünk heverő mindenétől megfosztott ember látványa azonnal a közelségre szólít minket.
1: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni.
2: Az irgalmas szamaritánus példabeszéde arra tanít, hogy a szeretet mindig szabadságban születik, a szabadság pedig döntéseinkben van. Van, aki úgy dönt, hogy felebarátként viselkedik, van, aki inkább nem hoz döntést. A földközi tengeren meghalt emberek mind a döntések, mind az elmulasztott döntések áldozatai. A közjó iránti közöny és a korrupció származási helyeiken, a világgazdasági rendszer, mely szegénységet és kirekesztést termel, a félelem, ami az előítéletet és a megvetést táplálja, a mások drámáján nyerészkedő bűnözők számításai, a válságkezeléstől a szervezett és közös politika kidolgozásához vezető lassú és nehézkes átmenet. Mindez oda vezet, amit a példabeszédben hallottunk, hogy elmennek mellettük. Ezzel szemben fel kell ismernünk az Istenben való közös eredetünket és végtelen méltóságunkat, a határtalan szeretetre szóló hívást. A vallási hovatartozás soha ne adjon okot hátrányos megkülönböztetésre, mintha a hitnek határai lennének, és nem létezne az üdvösségre szóló egyetemes felhívás. Krisztus ledöntötte az elválasztó falakat. Isten szeretete nem létezhet a felebarát szeretete nélkül, akihez közeledünk. Megállni, meghatódni, lehajolni, sírni más fájdalma előtt, ahogy Jézus tette, azt jelenti, hogy belépünk a szeretetbe, amelyben Isten kinyilatkoztatta magát. Ezáltal építhetjük a szeretet civilizációját annak lelki, kulturális, jogi, politikai, gazdasági értelmében is. Erről tanúskodnak a lampedúzaiak, de mindenki felelőssége, hogy eldöntse, az erő logikáját táplálja, akár a közönnyel, a cinizmussal, hazugsággal vagy gyűlölettel, vagy a béke logikáját őrzi, az igazsággal, józansággal, közelséggel, gondoskodással. Európának itt a földközi tengeren található csücskéről jobban látszik az a korszakalkotó kihívás, amit a migrációs jelenség állít az európai társadalmak elé, állapította meg 14. Leó pápa.
1: L'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura e quindi una pari responsabilità.
2: Ahogy az ökológiai átmenet és a béke előmozdítása terén, Európának ebben is egyedülálló lehetősége van, történelméből és kultúrájából fakadóan, ami egyben felelősséget is jelent. földrajzi helyzete és intézményes beállítottsága miatt képes ebben a térségben szervezetten szembenézni a válsággal, úgy, hogy az első segélynyújtást hosszabb távú stratégiai tervbe illeszti, ami képes befogadni, megvédeni, előmozdítani és integrálni a migránsokat. Ezzel egyidejűleg pedig dolgozik a fejlődésért, hogy senki ne kényszerüljön elvándorolni. Mindezt úgy, hogy őrködik az emberi méltóság tiszteletben tartásán. Ez a közintézmények feladata, de az egész civil társadalom és az egyház feladata is. A Szent Atya megismételte azt, amit nemrég Tenerifén mondott a turizmus és a befogadás kultúrája kapcsán, amit a migrációs útvonalak fenyegethetnek. Így közöny vagy ellenállás alakulhat ki a jelenség drámai vonatkozásai miatt. Sokak számára a nyaralás csak kikapcsolódást, könnyedséget, gondtalanságot jelent. Ezért úgy tűnik, hogy egy láthatatlan falat kell húzni a hajótöröttek és a nyaralók tengere közé. A pápa arra szólította a szigetlakókat, hogy bátran merjenek máshogy gondolkodni, és idővel kreatívan elérni, hogy aki pihenni jön Lampedusára, emberségesebbé válhasson az ő tevékeny szeretetüket látva. Ott lehet igazán pihenni, ahol megtaláljuk az élet értelmét. A valódi jólét akkor jön el, ha a gazdaság igazságos és testvéri. Ebben a gazdaságban a teremtett világ iránti gondoskodás és a szociális barátság olyan egységbe forr, amelyet ma az emberiség keres, jelentette ki a pápa. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek, tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Ezt követve a lampedúzaiak elsőként részesülhetnek belőle, túllépve a megosztottságon és az eltéréseken, amelyeket csak a tevékeny szeretet oldhat föl. A plébánia legyen olyan közösség, ahol az evangélium iskolájában együtt tanulják meg a befogadást, az elkísérést és az integrálást a szeretet közösség jegyében. Az oltár mellett látható Lampedusa patrónája a biztos kikötő szűzanyjának kegyszobra. Szent Ágoston szerette úgy leírni az emberi életet, mint egy viharos tengeren való hajózást, sorsát pedig, mint egy biztos kikötőt. Ne hagyjuk, hogy legyőzzön minket a félelem, hanem tekintsünk lehetőségként és tanúságtételként a hétköznapi fáradozásokra, buzdította Szent Atya. Hitüket erősítsék meg a próbatétel és a nagylelkű elkötelezettség évei. Gondoljanak azokra az időkre, amikor őszinte elszánással ajánlották magukat a szűzanya oltalmába elődeik.
1: Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro. E ogni comunità cristiana è chiamata a esserne un riflesso sulla terra.
2: Istenben valamennyien biztos kikötőre találunk, és minden keresztény közösség arra hivatott, hogy ezt tükrözze vissza a földön. Soha ne hiányozzon Lampedusa és Linosa közösségéből a hit, a remény és a szeretet lélegzete, zárta homíliáját Leó pápa, majd a helyiek jellegzetes köszönésével búcsúzott tőlük. Ossá, ami annyit tesz, lelkem, lélegzetem.
0: Lampedusa köszönet nyilvánítása a pápának a tenger áldozatainak emlékére. Alessandro Damiano érsek és Filippo Mannino polgármester hálájukat fejezték ki 14. Leónak látogatásáért. A főpásztor a pápa utolsó simogatásáról beszélt azok számára, akik a remény útján vesztették életüket. A lampedusai polgármester megerősítette a sziget imázsát, mint a béke világító tornyát a világ számára. A tenger számtalan áldozata családjaik és közösségeik nevében köszönjük. Köszönjük az irgalmasság gesztusát, amelyet eljött megtenni, és az imát, amelyet eljött elmondani. Fordult a pápához Alessandro Damiano Agrigentói érsek, a végső áldás előtt, amelyet 14. Leó adott a sportpályán felállított oltárról, ahol szomba délelőtt szentmisét mutatott be Lampedusa híveinek. Ma reggel itt Lampedusán elsősorban azok voltak jelen, akik nem élték túl a tengeri utat, mint például a kis Yusuf, akinek sírja előtt tiszteletét tette a pápa a temetőben. Számukra ez a Mare Nostrum, vagyis a földközi tenger, a kétségbeesés szakadékává és a halál mélységévé vált. Ki tudja, hány ember maradt még a tenger mélyén, azokon kívül, akiket visszaadott, és akik az egyházmegye különböző temetőiben nyugszanak, jegyezte meg az agrigentói érsek. A főpásztor szerint a pápa látogatása kétségtelenül mindegyikük számára azt az utolsó csókot és azt az utolsó simogatást jelentette, amely talán kevésbé keserűvé tette volna a halált, de azokkal együtt, akiknek nem sikerült eljutniuk Lampedusa-ra, azok is várták a pápát, akiknek sikerült elérniük a partot. Számukra az új élet álma, amely a haláltól való meneküléssel kezdődött, folytatódhat. De ez egy olyan álom, amelynek mégis túl nagy ára van, mert azok szegénysége, akiknek a semmiből kell indulniuk, mindig ijesztő. A pápa jelenléte amellett, hogy vigaszt nyújtott és bátorságot ébresztett, Damiano érsek szerint mindegyikük számára békés ölelés volt, amely megkülönböztetés nélkül befogad, és kinyújtott kéz, amely bátorít anélkül, hogy kivételezne. Az érsek köszönetet mondott 14. Leónak azok nevében, akiknek sikerült megérkezniük és próbálnak újrakezdeni, valamint azok nevében, akik távolról félelemmel és aggodalommal követik a nyomdokait. Köszönöm, mondta. Végül emlékeztetve arra, hogy Lampedusa egy furcsa ígéretföldje, mert hiányzik belőle a jövő garantálásához szükséges potenciál és az erőforrások, és általában csak átmeneti állomás, Agrigento érseke hangsúlyozta, hogy Leó pápa látogatása emlékeztetett arra, hogy semmilyen okból ne hárítsuk el ezt a terhet, amely első sorban megtiszteltetés. Újra ráébresztett minket eredeti hivatásunkra, hogy testvéreink őrzői legyünk, visszaadta nekünk a vendégszeretett szolgálatát, amelyben találkozhatunk az Úrral, és hagyhatjuk, hogy ő találkozzon velünk.
3: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitás küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!